0: Al, kultusz, a liszt, stöpszös, radioaktív rétro.
1: What we're living in.